0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban folytatjuk könyvtári sorozatunkat. Ezúttal a bécsi Collegium Pázmáneum kínálatáról hallhatnak bővebben. Ezt követően szó lesz újabb fürdési tilalomról, az éjjeli földrengésről és bécsi kezdeményezésről is hallhatnak, ahová lelkes önkénteseket keresnek levelek olvasására. De hogy miről is van szó, azt azonnal hallhatják.
2: A tökéletes élet példáját és oktatását szent és üdvösséges könyvek olvasásából bévségesen vegyék a diákok.
1: Varga János tolmácsolásában az imént hallott idézetet egykor nem más, mint Pázmány Péter mondta, aki a bécsi Collegium Pázmáneum alapítója. A Magyar Könyvek nyomában rovatunk legújabb adásában kolléganőm Buder Berta az intézmény könyvtárába látogatott, ahol igazi kincsekre lelt. Következzen most könyvtári sorozatunk legújabb része, melyet Berta foglal össze.
3: Bécs belvárosában található épület előtt állva, talán nem is gondolnánk, hogyha belépünk, és a negyedik emeletre felérünk, egy igazi időutazásnak leszünk a részesei. A Collegium Pázmáneum több mint 400 éves történetéről most Varga János rektor mesél.
2: A mi könyvtárunk tulajdonképpen három raktárhelyiségből áll, tehát nincs is ilyen közönségszolgálati pult, és ebben a három raktárhelyiségben vannak rendszerezve a köteteink, kezdve az egészen régi kötetektől az újakig, és valójában, tehát a mai napság, a kutatók azok, akik ezekkel a könyvekkel érdemben foglalkoznak. Az első időkben igazán nagy szerepe volt a könyvtárnak, mert akkor még nem volt a Bécsi Egyetemnek központi könyvtára, tehát akkor sokkal inkább rá kellett hagyatkozni a Pázmáneumnak a könyvtárára.
3: Egykoron papnevelő intézet volt, ma tanulmányi és vendégházként működik. Az itt található könyvtárból könyveket ugyan nem tudunk kölcsönözni, de megtekinthetünk egészen a 15. századig visszanyúló írásos emlékeket.
2: A könyvtárunk, ami hát kb. 12 ezer darabból áll, és abból hát 7-8 ezer az, ami a korábbi időkből való, annak egy olyan kötete van, ami 1491-es, aztán 1500 és 1530 között 7 kötet, utána 78 kötet 1600-ig, 1600-tól 1700-ig 330 kötet, 1700-tól 1800-ig 1195 kötet, tehát látszik, hogy egyre több és több kötet van évszázadonként, tehát 1900-ig ez kb. 5000 kötet. Az is hozzátartozik a könyvtársorsághoz, hogy amikor az intézményt átköltöztették Pozsonyba 1761-ben, akkor ilyen nagyon sok könyvet elvittek, és aztán kevesebb került vissza, ahogy ez lenni szokott. Bizonyos könyvek több példányban vannak meg, ezek szakkönyvek, tehát főleg teológiai könyvek, nagy részük nem is magyar nyelvű könyv, mert a teológia nyelve főleg az alapításkor és az első századokban mindenképpen a latin volt, sőt, hát egészen ugye a 20. századnak az elejéig, közepéig az egyetemi oktatás és a szakkönyvek nyelve az a latin volt, aztán a német bejött, tehát ebben a könyvtárban is a könyvek, a kötetek nagy része latin nyelvű, német nyelvű, és viszonylag kevés a magyar nyelvű.
3: A könyvtár inaktivitása miatt a könyvállomány már nem gyarapszik, viszont olykor-olykor érkeznek emlékek, illetve családi hagyatékok, amelyek az intézmény meghatározó történelméhez köthetők.
2: Mindszenti Bíborossal kapcsolatos írások, kötetek, emlékezések, tehát az mindig is nálunk hangsúlyt kapott, mert hogy itt töltött az utolsó 4 évét, ma is van, hogy jön hozzám, hogy itt van ez a kötet, ismerem-e, vagy pedig ez a néhány fénykép, és akkor egész különleges dolgokat kapok meg így egy családi hagyatékból.
3: A nagy júliusi melegben nem csak egy kellemes, hűvös helyre bukkantam a Collegium Pázmáneum épületében, hanem igazi történelmi kincsekre is. Az érdeklődők előzetes egyeztetés alapján tehetik a látogatásukat.
2: A mai napig így van, hogy előzetes bejelentkezés alapján lehet jönni, és akkor bizonyos dolgokat megtekinteni, vagy tudok egy tájékoztatást adni róla. Ha bármire, bármikor szükség van, akkor azt elő tudjuk venni, azt

0: meg lehet olvasni, azt egy nagy szkennerrel be tudjuk másolni, és akkor azt használhatja az, akinek ez a kutatási területe, vagy az érdeklődési területe.
1: Ahogyan arról már tegnapi adásunkban hallhattak, a Szent Margaréten Szent Margit bányai tónál fürdési tilalmat rendeltek el a megnövekedett baktérium szint miatt, most pedig egy újabb helyen lesz tilos a fürdés Burgenlandban. A Markt Szent Martin, Sopron Szent Mártoni természetes fürdőtónál azonnali hatállyal fürdési tilalmat vezettek be, miután a víz E. coli terhelése jelentősen megugrott. A baktérium szám a jogszabályi határértéket jócskán túllépi. A mérések 580 egységet mutatnak, ezért az Oberpullendorf felsőpujai járási hivatal lezárta a tavat. A szennyeződést feltehetően a viharok és a nagy mennyiségű csapadék okozhatták. A tilalom addig marad érvényben, amíg az értékek nem javulnak. A péntekre virradó éjszaka 4,4-es erősségű földrengés rázta meg a Semmering térségét, Alsó-Ausztria és Steyerország határán. A rengés 1 óra 59 perckor történt az éjjel, és egészen Bécsig és Burgenlandig érezni lehetett. Egyes jelzések szerint a határ magyar oldalán is lehetett enyhén mérni a földmozgást. A lakosság számos rezgést, rázkódást jelzett, és nem zárható ki, hogy helyenként kisebb károk is keletkeztek. Pénteken később egy gyengébb, 2,1-es erősségű utórengés is követte a főrengést. A szakértők arra számítanak, hogy a következő hetekben további, kisebb rengések is előfordulhatnak. A Semmering-Wechsel környéke Ausztria egyik földrengés szempontjából leginkább veszélyeztetett térsége. Schottwin és Breitenstein között kőomlás is történt, amit a tűzoltók el tudtak távolítani. A főváros múltjába nyithat új kaput a bécsi városházán működő Wien Bibliothek kezdeményezése. Önkénteseket keresnek régi levelek és képeslapok megfejtésére. A könyvtár gyűjteményében több mint 200 ezer évszázadokat átívelő levelezés található. Ezek közül pedig egyre többet tesznek elérhetővé online, hogy a lakosság segítségével olvashatóvá és később kereshetővé váljanak. Jelentkezőket pedig folyamatosan várják a projektbe. A részletekről most Palágyi Zsófiát hallják.
2: A crowdsourcing.wien nevű platformon már most több mint 40 ezer 1850 és 1934 közötti irat érhető el digitális formában. Az érdeklődők regisztráció után bekapcsolódhatnak a régi kézírások kibetűzésébe és átírásába. Sok esetben szükség van a kurrent írás ismeretére. Ez az a régi, ma már ritkán olvasott német kézírás, amely a 19.-20. Század fordulóján még mindennapos volt. A cél, hogy a levelekből kirajzolódjon a bécsi hétköznapok világa, a Gründerzeit időszaka, amikor nagy városfejlesztések zajlottak, például a Ringstrasse kiépítése, vagy amikor a Práterben megrendezték a világkiállítást. De a gyűjteményből kerülnek elő anyagok az első világháború idejéből, a háború utáni Vörös Bécs korszakából, valamint abból az időből is, amikor a második világháború előtt fokozódott a politikai radikalizálódás. A projekt 2022 óta fut, eddig mintegy 2000 felhasználó regisztrált, közülük több százan aktívan dolgoznak, nem csak átírnak, hanem ellenőrzik is egymás munkáját. A legaktívabbakat a könyvtár power usereknek nevezi, akiknél már ezres nagyságrendű az elkészült átiratok száma. A kész transzkripciók a projekt végén nyilvánosan elérhetők lesznek, és a könyvtár szerint ez a tudás demokratizálását jelenti. Olyan források válnak kutathatóvá, amelyek eddig jó részt csak szűk szakértői kör számára voltak hozzáférhetők. Az aktív önkénteseket ráadásul évente kétszer meghívják a Wien Bibliothek crowdsourcing kávézójába is, ahol személyesen találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek, és külön vezetést kapnak a gyűjteményekbe.
1: Időjárás. A felhők már estére nagyrészt feloszlanak, az éjszaka többnyire derült lesz. A szél is gyengül, a hőmérséklet 14 és 10 fok közé csökken, délen helyenként akár 8 fokig is. Holnap, vagyis szombaton többnyire napos idő várható, reggeltől estig az ország nagy részén sokat süt a nap, legfeljebb vékony felhőzet jelenik meg, ami alig szűri a napsütést. Ehhez mérsékelt, Észak-Burgenlandban időnként élénk déli szél társul. A hőmérséklet ismét kissé emelkedik, 25 és csak nem 30 fok között alakul. Ezzel pedig hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!